Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-t
Well, I want that stuff.

0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, a hét utolsó napja van, én Bányi Kriszta vagyok. És engem ért az a kiváltság ma is, hogy friss hírekkel szolgáljak önöknek, kedves hallgatók. Természetesen magyar nyelven. Tartsanak velem! Már 26-szor szervezett nyári tábort a Burgellandi Magyarok Népfőiskolája. A balatonparti egyhetes program Siófokon idén is a magyar nyelv gyakorlására és a közösség erősítésére épült. Somogyi Attila elnök szerint a jubileum azért különösen fontos, mert a tábor évről évre fejlődik. Bár a tábor ma véget ért, azonban Sevestyén Áron kollégám pénteken ott járt a helyszínen, hogy egy délelőttön át kövesse a résztvevők programját. Somogyi Attilát, a Népfőiskola elnökét kérdezte a tábor jelentőségéről.
2: Délelőtt vannak a nyelvórák, különböző csoportokban, a szintjüknek megfelelően, kicsit a korosztályoknak is megfelelően. Ezeket egy kicsit felfrissítjük a kis magyar népzene és néptánc és népdal tanítással, hiszen itt van az Őri Banda is, a úgynevezett népművészeti táborban. Ők a talpra alá való zenét is szolgáltatják. Van összmagyar dal kincsből, meg a burgellandi magyar dal kincsből tanítunk a gyerekeknek. Minden évben néhány népdalcsokrot, amit haza is tudnak vinni, aztán ott van a szülőkkel is elénekelni. Nagyon lelkesen veszik a programot, és ami az idei különlegesség volt, meg még mindig az, hogy a tavalyi táborozók is, akik már privát, mivel már nagy ifjúsági érettségiző diákokról van itten szó, megkérdezték, hogy jöhetnek-e, mint bejárók a táborba. És nagyon szívesen fogadtuk őket, ők is táncoltak velünk, és jönnek is röplabdázni, és a sporttevékenységeken is részt venni, és nekem, mint tanár, tulajdonképpen ez egy olyan bizonyíték, hogy akkor ezt jól csináltuk.
3: Meg hát ugye mondhatjuk ezt tényleg annak, hiszen idén most már a 20. alkalommal van mindez megrendezve. Ez milyen jelentőség a népfőiskola számára?
2: Hát nekünk tulajdonképpen ez a kontinuitás, meg ez a folyamatos program bővítés és minőségfejlesztés azt mutassa, hogy jó úton haladunk, hiszen nagyon sok diák jött a táborunkba, jön a táborunkba, pozitív visszajelzéseket kapunk, és mi evaluáljuk is a rendezvényeinket, és ki is értékeljük, beszélünk a szülőkkel is. És eddig csak jó, a legjobb visszajelzéseket kaptunk, és erre nagyon büszkék vagyunk. És látszik is tulajdonképpen a munkákban, a tanárok is az iskolákban visszajelzik, hogy hol volt ez a gyerek. Hiszen itten egy nagyon intenzív, immerziós program zajlik, a gyerekek egész héten csak magyar szót hallanak, nekik is magyarul muszáj beszélni, és így lehet megtartani az anyanyelvet. Itten sokkal többet tanulnak egy hét alatt, mint egy hét alatt az iskolában. Azt én is, mint magyar tanár is háromszor alá is tudom húzni. Ez a intenzivitás az iskolában sajnos nem elérhető, és éppen azért fontosak ezek a kiegészítő táborok is, nem csak kiegészítő programnak látom én ezt, hiszen a saját fiaim is itt vannak, ők Bécsben járnak a gimnáziumban, ott nem is járhatnak magyar órákra. Nekik is nagyon fontos, és sok más helyről is, ahol Burgenlandban, ahol nincs kétnyelvű osztály vagy magyar oktatási lehetőség. Ezeknek főleg fontosak, hogy írni, olvasni és meg tudjanak tanulni magyarul. A délutáni programok azok mindig irányított, felügyelt aktivitások vannak, különböző vetélkettőket ajánlunk föl, a természetes balatoni fürdés mellett vízben is vannak sportprogramok, itt lehet labdázni, úszóverseny, ügyességi versenyek, hiszen most olyan alacsony a Balaton, hogy futni is lehet benne, és akkor vannak különböző lehetőségek, legyen az bodzsa, legyen az röplabda, legyen az foci, legyen az kosárlabda. Aztán kulturális programokkal is kiegészítjük. Voltunk a moziban, akkor vannak a Siófok városában nagyon jó a lehetőség, hogy ilyen koncerteket lehet látogatni, ami nem is beugrósan, csak oda kell ülni, és aztán a zöldben meg ilyeneket lehet hallgatni. Itt van a Kálmán Imre Kulturális Központ, szuper programokat ajánlanak föl. Itt van a plázs, a vízibicikli verseny lesz, készülünk egy házi bulira, egy helyi, itten helyben tartsuk a este egy diszkoestet, ahol természetesen szinten modern magyar zenét hallgathatnak a gyerekek, és táncolhatnak rá, és ezzel készítjük föl a záróestre is, hiszen a záróesten a gyerekek azt fogják bemutatni, amit egész héten tanultak, és végül is majd a bulihajó lesz az utolsó program, ahol kimegyünk a Balaton közepére, szintén jó kis magyar bulizenével, és így teljesen magyar benyomásokkal föltöltve mennek haza a gyerekek, és remélem jövőre megint nagyon szívesen vissza fognak jönni. És a 20. tábor nekünk persze az egy különleges, és nagyon köszönöm, hogy ti is eljöttetek az ORF-től.
1: Ahogy mára talán mindannyian tudják, vasárnap este nem csak negyed óránk van, hanem 19 óra után kezdődik magyar magazinadásunk is, amely egy órán át szórakoztatja a hallgatókat. Miért érdemes hát ma is hosszabban velünk tartani? Már is mutatom a ma esti kínálatot. Ha nyár, akkor strand. És ha már strand, akkor nem biztos, hogy csak és kizárólag az úszás az egyetlen sportolási lehetőség. A tavasszal megalakult Red Velvet Handball Club Burgenland nem csak saját női csapatot indított, hanem egész nyáron strandkézilabda edzésekkel várja a gyerekeket és a sport iránt érdeklődőket. Weber Katalin járt egy ilyen edzésen, és annak is utána nézett, hogy miként is zajlik ez.
0: Ebben a sportban az a szuper, hogy itt gyors, pörgős.
4: Jobb, mint a teremben?
0: Szerintem igen. Itt gyorsabb, lehet piurettezni, meg nálunk most itt utána lehet még strandolni.
5: Igen, nem hallottuk rosszul, itt a játékosok piuretteznek is dobás közben a homokban, hiszen ez több pontot hoz. A strand kézi további szabályairól Sándor Tamás edző világosít fel.
6: Kevesebben is vannak a pályán, tehát általában 4-3 ellen szoktak támadni, plusz egy kapus, tehát hogy tulajdonképpen 8-an vannak a pályán. Mindig azt próbálja a strand kézilabda erőltetni, hogy egyel többen legyenek a támadók, tehát hogy könnyebb legyen a helyzet kialakítás. Illetve itt vannak ilyen speciális dolgok, hogy a piruettet lehet dobni, amikor a felugrik a dobásnál egy játékos, 360 fokos fordulatot tesz a levegőben, és meg a levegőben eldobja. Így nehéznek tűnik, egyébként megcsinálni is viszonylag nehéz, de a gyerekek is nagyon gyorsan megtanulják, és nagyon látványos tud lenni ez a sportág. Akkor vannak az úgynevezett kempapasszok németül, ezek a, hát magyarul a levegőpasszok, hogy a levegőben kell elkapni a labdát, és úgy kell bedobni, ez is 2 pontot ér, illetve van egy úgynevezett nyúl, aki a kapuból kijön tulajdonképpen a játékos, és ő dobhat kapura, na ez is 2 pontot ér, tehát ezek az ilyen speciális dolgok. Egyébként nagyjából hasonlók a szabályok, tehát ugyanúgy 3 lépés, le lehet tenni a labdát, mert vezetni nem igazán lehet, meg lehet próbálni, de nem fog sikerülni, mert a homok az nagyon vicces tud lenni az emberrel, de le lehet tenni, és akkor megint lehet 3-at lépni. Tényleg nagyon gyors játék, tehát 1 perc alatt akár 4-5 gól is simán születhet, vagy pont, tehát nagyon érdekes játék. Illetve, ami szerintem nagyon fontos, hogy ez a fair kézilabda, tehát hogy itt nincsen testi kontaktus, csak arról szól, hogy ha valakihez hozzáérnek, akkor az már szabálytalanság. Itt tényleg arról szól, hogy élvezzék a játékot, a felnőttek, a gyerekek, és minél látványosabb legyen a nézők számára.
1: Sokfelé Burgenlandban mára elcsendesedett a falu közepe, bezártak a kisboltok, eltűntek a vendéglők, és velük együtt azok a helyek, ahol a helyiek összefuthattak egy beszélgetésre vagy egy kávéra. Felső László, Oberlojsdorf lakói is évek óta arról álmodoztak, hogy újra legyen egy hely, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek. Ez az álom most valóra vált, méghozzá egy Tirolból Burgenlandba költözött családnak köszönhetően.
7: Hála Isten, örülnek az Oberlojsdorfiak, nagyon meg a környékbeliek, azért a fagyi, a kávé, a lehetőség, és ezt próbáltam meglovagolni, hogy a Covid-nál bezárt minden a környékbe. Itt volt, ebben az utcában volt 3 vendéglátóegység. A szomszéd faluban lakunk, Mannesdobban volt 3. Most mondta egy úr, hogy hát nagyon jó órom volt ehhez az üzlethez, meg bátorságom, hogy ezt megléptem. Ezt próbálom meglovagolni, hogy kicsit kicsalogatni az embereket, és jönnek, és hát a megnyitón, mint a hangyák, minden irányból jöttek, hogy hála jó Istennek, valami van a falu életében, hogy ki lehet ülni egy kávéra, a teraszra, délután egy aperóra, a hölgyek jönnek, és beszélgetnek, elvannak, és hát remélem, hogy ez így is fog maradni.
5: Úgy hallottam, akkora volt az öröm a faluban, hogy nagyon sokan támogattak benneteket a nyitáskor.
7: A felajánlások, hogy az egyik ferány hozta a sörpadokat, a másik ferány adta a sátrakat, a tűzoltósághoz be tudtam rakni a hűtőkamrába az italokat hűteni, úgyhogy csak pozitív tapasztalataim vannak. 5 éve nulláról indultunk, úgyhogy úgy jöttünk ide le, hogy az interneten találtuk ezt a házat, amit megvettünk, és nem ismertünk senkit. senkit, és most ideig jutottunk, hogy tényleg felajánlásokkal jönnek, segítenek, nem kell senkinek nem kell szólnom.
1: Ha kíváncsiak részletesebben is a témáinkra, akkor mindenképp hallgassák meg ma esti adásunkat. A jövő héten Eisenstadt Kismartonban rendezik meg a tűzoltó világbajnokságot. 17 ország csapatai küzdenek majd a győzelemért. A világ legnagyobb tűzoltó versenyének előkészületei gyakorlatilag befejeződtek. Az esemény részleteit most Sebestyén Árontól hallják.
3: A tűzoltó világbajnokság szervezését kizárólag önkéntesek végzik, és mindezt térítés nélkül. Csak a felkészülésben 300 tűzoltó vett részt, hangsúlyozta Thomas Steiner az ÖVP-ből, Eisenstadt polgármestere. Úgy fogalmazott, szerinte ennek a projektnek a szépsége, hogy valóban közösségi kezdeményezés volt, ahol burgenlandi szokás szerint mindenki segített. Elsősorban természetesen a tűzoltóság, a városi alkalmazottak, azok az egyesületek, amelyek általában itt sportolnak, a tartományi tűzoltó szövetség, a tartomány és természetesen maga a város is. A világbajnokságon 17 országból közel 1500 résztvevő vesz részt, hozzájuk jönnek még a küldöttek, a bírók és körülbelül 3000 látogató. Róluk is gondoskodni kell, és szállást is kell biztosítani számukra, magyarázta Harald Nakovics, a tartományi tűzoltóság helyettes parancsnoka. Jövő hétfőn kezdődik a 127 résztvevő versenycsoport érkezése. Őket az atlétikai stadion körüli iskolákba szállásolják el, étkezésüket pedig a tűzoltóállomáson biztosítják. A világbajnokságot csütörtökön nyitják meg hivatalosan, ettől kezdve a helyszín az érdeklődők számára is szabadon látogatható lesz. Pénteken az edzéseké a főszerep, majd szombaton tartják a tűzoltósági gyakorlatot és az akadályfutóváltót. A díjátadó vasárnap lesz.
8: Nemzetközi hírek.
1: Távozik a magyar köztársasági elnök. A magyar parlament 5 napos határidőt adott Sólyog Tamás államelnöknek egy elfogadott alkotmánymódosítás aláírására. Ennek elmulasztása esetén a parlament eljárást indított volna az államelnök leváltására. Sólyog azonban megelőzte ezt a lépést. A határidő 5. napján szombaton aláírta az alkotmánymódosítást. Ezzel egyidejűleg azonnali hatállyal véget vetett elnöki hivatali idejének. Az új államfő megválasztásáig Forsthoffer Ágnes, a magyar parlament elnöke ideiglenesen átveszi ezeket a hatásköröket. A parlamentnek 30 napon belül új elnököt kell választania.
8: Sport.
1: Anglia nyerte a 3. helyért zajló gólparádét. 10 gólos, fordulatokat hozó meccsen Anglia szerezte meg a bronzérmet a 2026-os futballvilágbajnokságon szombaton este. Az első félidő után már 4-0-ra vezettek az angolok, de a szünet után a franciák felzárkóztak és az egyenlítéshez is nagyon közel jártak. Végül az angol válogatott 6-4-re nyert, és 60 év után újra világbajnoki érmet szerzett. Ma este 21 órakor tartják a világbajnoki döntőt,

és 29 fok között alakul. A hírmagazin adásunk végére értünk ugyan, de önök maradjanak továbbra is velem, hisz mindjárt kezdődik a Magyar Magazin, és várom önöket vissza a rádiókészülékek elé. Mindjárt folytatjuk.

a Rádió Burgenland stúdiójából, Bány Kriszta vagyok, és folytassuk magyar adásunkat egy órányi zenés riport magazin műsorunkkal. Ezen a kellemes estén, még mielőtt eldőlne a futballvilágbajnokság sorsa és kiderül, hogy ki nyeri meg a döntőt, azt javaslom, hogy töltsék velünk a következő egy órát, amelyben két nagyon kedves történetet hozunk önöknek. Az óra első felében arról hallhatnak, hogy milyen eseményre is készülnek a burgenlandi kézisek, míg majd a második részben megismerhetik azt a magyar férfit, aki újra lehetőséget teremtett egy kis burgenlandi településen a találkozásokra. Azonban arról sem feledkezem meg, hogy sok jó zenével szórakoztassam a kedves hallgatókat, mára is remek magyar slágereket válogattam össze. Jöjjön rögtön elsőként Mező Misi és a Színezd újra, majd utána Máté Pétertől az Olyan jó lenne tudni című dal.

0: Ha nyár, akkor strand, és ha már strand, akkor nem biztos, hogy csak és kizárólag az úszás az egyetlen sportolási lehetőség egy strandon. A burgellandi kézilabda új lendületet kapott. A tavasszal megalakult Red Velvet Handball Club Burgelland ugyanis nem csak saját női csapatot indított, hanem egész nyáron strand kézilabda edzésekkel várja a gyerekeket és a sport iránt érdeklődő családokat. Egy augusztus elejére tervezett nemzetközi torna pedig újabb mérföldkő lehet a fiatal egyesület életében. Weber Katalin egy edzésen járt a Szent Margit bányai tónál. Jöjjön most ez a riport összefoglaló.
1: Homok a lábunk alatt, napsütés a fejünk felett, a labda pedig már a levegőben. Aki most a hálót keresi, hiába teszi. Itt ugyanis nem strand röplabdát, hanem strand kézilabdát játszanak a gyerekek. A Szent Margit bányai strandon vagyunk, a Red Velvet Handball Club Burgenland edzésén. De mi is ez a strand kézilabda, kérdezem Sándor Tamás Lászlót.
2: Ebben a sportban az a szuper, hogy itt gyors, pörgős.
3: Jobb, mint a teremben?
2: Szerintem igen. Itt gyorsabb, lehet piurettezni. Meg nálunk most itt utána lehet még strandolni.
1: Igen, nem hallottuk rosszul, itt a játékosok piruetteznek is dobás közben a homokban, hiszen ez több pontot hoz. A strand kézi további szabályairól Sándor Tamás edző világosít fel.
4: Kevesebben is vannak a pályán, tehát általában 4-3 ellen szoktak támadni, plusz egy kapus, tehát hogy tulajdonképpen 8-an vannak a pályán. Mindig azt próbálja a strand kézilabda erőltetni, hogy egyel többen legyenek a támadók, tehát hogy könnyebb legyen a helyzet kialakítás, illetve itt vannak ilyen speciális dolgok, hogy a piruettet lehet dobni, amikor a felugrik a dobásnál egy játékos, 360 fokos fordulatot tesz a levegőben, és még a levegőben eldobja. Így nehéznek tűnik, egyébként megcsinálni is viszonylag nehéz, de a gyerekek is nagyon gyorsan megtanulják, és nagyon látványos tud lenni ez a sportág. Akkor vannak az úgynevezett kempapasszok németül, ezek a, hát magyarul a levegőpasszok, hogy a levegőben kell elkapni a labdát, és úgy kell bedobni, ez is 2 pontot ér, illetve van egy úgynevezett nyúl, aki a kapuból kijön tulajdonképpen a játékos, és ő dobhat kapura, na ez is 2 pontot ér, tehát ezek az ilyen speciális dolgok. Egyébként nagyjából hasonlók a szabályok, tehát ugyanúgy 3 lépés, le lehet tenni a labdát, mert vezetni nem igazán lehet, meg lehet próbálni, de nem fog sikerülni, mert a homok az nagyon vicces tud lenni az emberrel, de le lehet tenni, és akkor megint lehet 3-at lépni. Tényleg nagyon gyors játék, tehát 1 perc alatt akár 4-5 gól is simán születhet, vagy pont, tehát nagyon érdekes játék. Illetve, ami szerintem nagyon fontos, hogy ez a fair kézilabda, tehát hogy itt nincsen testi kontaktus, csak arról szól, hogy ha valakihez hozzáérnek, akkor az már szabálytalanság. Itt tényleg arról szól, hogy élvezzék a játékot, a felnőttek, a gyerekek, és minél látványosabb legyen a nézők számára.
1: Léna Moritz és Maria is megosztják velünk élményeiket.
5: Es macht mir Spaß, es ist ein cooler Sport. Es ist halt zum Laufen schwerer, weil in der Halle ist es eben und beim Sand ist es halt anders und die Pirouette ist manchmal ein bisschen schwer zu machen.
3: Was ist cooler? Jetzt hast du auch erzählt, was schwierig.
5: Ja, weil es draußen ist und man nach dem Training halt gut baden gehen kann auch. Weil wir tun immer entweder da beim Teich oder beim Freibad in Siegendorf, da kann man auch immer danach baden gehen. Das ist richtig cool.
6: Többet kell talán így nehezebb futni, kisebb a pálya, az kicsit jobb nekem, és a teremben pedig könnyebb futni inkább.
3: Meg itt, ami különleges, itt van egy piruett is.
6: Igen. Hát a piruett van egy ilyen kempasz nevezetű, ahol a labdát így a levegőbe adják, és úgy kell bedobnod. Igazából ez a más a dobásokban. Itt egyáltalán nincs védekezés, csak így beállsz, és akkor fognod kell, vagyis hát nem foghatod meg, hogy ne dobják be.
3: Was gefällt dir am besten?
7: Dass wir ein Team spielen und dass man da auch sehr fest schießen kann und da fühle ich mich eben sehr frei.
3: Wie schaut's aus mit diesen Pirouetten?
7: Ah, da fühle ich mich noch nicht so gut, das kann ich noch nicht so gut.
1: Sándoréknál ez tulajdonképpen egy családi vállalkozásnak is mondható. Tamás felesége Ilona is edző, és nagy tervei vannak a női csapattal is.
8: rendes teremkézilabda edzők vagyunk mind a ketten párommal, és tavaly volt lehetőségem, hogy elvégezzem az első szintű strandkézilabda edzőit. Az idén megszereztem a második szintű strandkézilabda edzői képesítést is, hogy egy kicsit még többet tanuljak, tudjak róla, mert igen, nem egy ismert sportág, még nem olimpiai sportág, de rajta vannak az IHF-nél, EHF-nél, hogy minél hamarabb oda kerüljön az olimpiai játékokra. Most jelenleg ezzel a 10-13 éves korosztállyal foglalkozunk. Szeretnénk, hogy a kisebbek is jöjjenek, de főként koncentrálunk most a felnőtt női csapatunkra, akikkel már két kupán elindultunk. Egy Hannoverbe volt, meg előző héten Kornoiburgba voltunk, ott harmadik helyezést értünk el. Jövő héten Magyarországra megyünk, és a Lupán lesz egy EBT torna. Ott szeretnénk pontokat gyűjteni, hogy a jövő évben ki tudjuk jutni az EBT tornára a burgerlandi csapattal.
1: Izabel Racak a női csapatban játszik, korábban teremben bajnokságot is játszott, most beleszeretett a strand kézilabdába.
9: Ja, wir waren jetzt schon auf zwei Turnieren die Saison und werden nächstes Wochenende nach Budapest fahren zu einem nächsten Turnier und das ist die EBT Tour und da ist das erste Mal, dass wir da teilnehmen als erstes österreichisches Damenteam und werden dort hoffentlich punkten. Handball spiele ich seitdem ich 9 Jahre alt bin, habe es auch professionell gemacht. Die größten Erfolge waren die Staatsmeisterschaften, jegliche Staatsmeisterschaftstitel mit meinem damaligen Verein plus die Schul-WM in Katar. Beachhandball ist eigentlich ein komplett anderer Sport wie der Hallenhandball. Der ganze Kontakt fällt weg und es ist weniger brutal, dafür athletischer und anstrengender, weil es am Sand ist. Es macht einfach mehr Spaß, weil man ist in der frischen Luft und generell das Team ist ganz anders, man ist mehr fokussiert, weil man die ganze Zeit wechseln muss und man hat einfach mehr Spaß draußen.
1: Sándor Tamás és Ilona nagy álma volt a saját egyesület, ezt a közelmúltban Rózsa József támogatásával meg is tudták valósítani, és megalakult a Red Velvet Handball Club Burgenland. Most már saját elképzeléseik szerint építhetik a klubot. Kiemelt figyelmet fordítanak a női kézilabdára, a strand kézilabdára és az inklúzióra is.
10: Régóta volt egy álmunk a Tamás barátommal, hogy alapítsunk Burgenlandben egy igazi közösséget építő sportegyesületet, és így alapult meg egy évvel ezelőtt a Red Velvet kézilabda klub Burgenlandban, Eisenstadti központtal. Alapvetően a klub filozófiára arra épül, hogy egy közösséget építsünk, egy olyan közösséget, ami különböző területen fogja össze akár a gyerekeket, akár a felnőtteket. Nagyon fontos számunkra egy társadalmi közösségépítő szerepvállalása. Ezért a hagyományos teremkézilabda és a strandkézilabda mellett olyan sportolók és olyan embereknek a aktív edzés lehetőségét is biztosítjuk, mint a kerekesszékes sportolóknak, akik mozgásukban korlátozottak, illetve az úgy hívják, hogy golból, ami a csörgölabdának hívják magyarul, a vakok és gyengélátok részére. Ezt azért adjuk fontosnak, mert elengedhetetlen üzenetem a mai világban az érzékenyítés a társadalom felé, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy a gyermekek akár már gyermekkorban megismerkedjenek olyan más embereknek az élethelyzetével, amiből ön is tanulhatnak, hiszen ezek azok az emberek, akik akár például a kerekesszékben élnek és sportolnak, ugyanúgy, mint egy kerekesszékes kézilabdával kapcsolatban, nagyon-nagyon motiváltak, rengeteg sok erő van bennük, rengeteg sokat tudnak adni és megmutatni, hogy az élet másképpen is, ha élik, ettől függetlenül nagyon-nagyon-nagyon jó is tud lenni, és ki lehet mindenből hozzá maximumot, ami egy példaértéket lehet a gyerekeknek.
11: Nagyon sok minden változott, hiszen én azt gondolom, hogy végre tudunk egy picit az irányba menni, hogy mi gondoljuk, hogyan kéne felépíteni a csapatot, és én nagyon örülök, hogy tényleg a József velünk összeállt, és tudunk együtt dolgozni, és tényleg egy olyan jövőképet tudunk a gyerekeknek is adni, amit szerintem nagyon kevés klub tud itt Ausztriába adni. Én nagyon pozitívan látom ezt az egészet, illetve most ezzel a strandkézivel szerintem nagyon jól indítottuk ezt a nyarat, hiszen szerintem a gyerekek nagyon élvezik, hogy levegőn vannak, játszanak, egy kicsit meg is pirulnak, tehát, és nagyon elfáradnak, hiszen a homokba játszunk, ami nagyon fárasztó, és szerintem a szülők is örülnek ennek, hogy hogy nem egy olyan gyerek ül otthon, aki csak a telefonját nyomkodja, vagy pedig otthon kvázi tombol, hanem egy picit elfáradnak, és már kérdezik az újak is, hogy és mikor van a következő edzés, mert szeretnénk jönni, mert nagyon tetszett.
1: Legyen az a Szent Margit bányai szabadstrand, vagy a Ziegendorfi cimfalvi uszoda, a strand kézi előnye, hogy edzés után mindenki itt marad, van fagyi, lehet strandolni. A közösség építésnek a szülők is örülnek, mint Vágó Vind Alexandra és Mózes Imola.
12: Wir haben es heuer erst kennengelernt. Also mitten in der Passionsspielsaison, wo noch ganz wenig Freizeit ist und die ist aber perfekt ausgefüllt. Also die Kinder machen Sport, Bewegung am Vormittag, sind am Nachmittag in der Gemeinschaft.
13: Auch selbst schon ausprobiert?
12: Ich habe es auch selbst schon ausprobiert. Meistens beschränke ich mich aber als Ballschani rund um das Spielfeld, damit die Kinder nicht immer weglaufen müssen. Ja.
13: Igen, ez nekünk szülőknek is egyébként egy nagyon jó elfoglaltság, hogy közösen együtt szurkolunk, drukkolunk a gyerekeknek. Úgyhogy így a csapat egyik fele a gyerekekből áll, a másik fele meg a szülőkből. Tehát, hogy így együtt a szülők is el vannak, és a gyerekek pedig jót játszanak, edzenek.
1: Aki kedvet kapott a sporthoz, bármikor ellátogathat egy edzésre. Szerda délután Szent Margit bányán, szombat délelőtt pedig Ziegendorfban. De egy közeli nemzetközi tornán is bele lehet kóstolni ebbe a sportba.
11: Így van, 8-án lesz Ziegendorfba, főként utánpótlás csapatokat szeretnénk elhívni Ausztriából és Magyarországról is. Ugye az a lényeg, hogy a gyerekek egy jót játszanak, illetve reméljük, hogy egy bemutató meccset is tudunk a felnőttnökkel tartani. Nagyon örülnék, hogyha tényleg sokan kijönnének, megnéznék a mérkőzéseket, akár kipróbálnák, hiszen szeretnénk külön programokat is csinálni a gyerekeknek, hogy tudnak kapura dobni, célba dobni, különböző játékokat szeretnénk csinálni. Tehát ezt egy ilyen családi eseményként szeretnénk megszervezni, hogy minél többen eljöjjenek, jól érezzék magukat, és hát ha jövőben szeretnének csatlakozni és kipróbálni a játékot, hiszen szerintem ez egy zseniális nyári sportág.
1: A nyári strand kézilabda edzések egészen addig folytatódnak, amíg az időjárás engedi.

0: Ilyenek voltunk, énekelte Keresztes Ildikó itt a Rádió Burgenland műsorában, most pedig folytatódik magyar magazinadásunk. Sokfelé Burgenlandban mára elcsendesedett a falu közepe, bezártak a kisboltok, eltűntek a vendéglők, és velük együtt azok a helyek is, ahol a helyiek összefuthattak egy beszélgetésre vagy egy kávéra. A települések közel egyharmadát érinti ez a jelenség. Felső László, Oberlaisdorf lakói is évek óta arról álmodoztak, hogy újra legyen egy hely, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek. Partalovics János pedig arról álmodott, hogy egyszer saját kávézót nyit. A sors úgy hozta, hogy a két történet összeért, és megnyithatott a Café Bel János. Hogy miként valósult meg mindez, annak Weber Katalin járt utána.
1: Készül a kávé, már érezni is az illatát, lassan megtelik a csésze, de itt nem csak kávé készül, hanem egy álom is nap mint nap valóra válik. Kafébe János, Café mit Herz, ez a kis Oberlaisdorfi kávéház mottója. Bartalovics János és felesége Marian két fiúkkal Tirolból költöztek vissza ide a magyar határ mellé, hogy új életet kezdjenek, és közben egy egész közösségnek adjanak új találkozó helyet.
2: Hála Isten, örülnek az Oberlaisdorfiak, nagyon meg a környékbeliek, azért a fagyi, a kávé, a lehetőség, és ezt próbáltam meglovagolni, hogy a Covid-nál bezárt minden a környékbe. Itt volt ebben az utcában volt 3 vendéglátóegység. A szomszéd faluban lakunk, Manesdobban volt 3. Most mondta egy úr, hogy hát nagyon jó órom volt ehhez az üzlethez, meg bátorságom, hogy ezt megléptem. Ezt próbálom meglovagolni, hogy kicsit kicsalogatni az embereket, és jönnek, és hát a megnyitón, mint a hangyák, minden irányból jöttek, hogy hála jó Istennek. Valami van a falu életében, hogy ki lehet ülni egy kávéra, a teraszra, délután egy aperóra, a hölgyek jönnek, és beszélgetnek, elvannak, és hát remélem, hogy ez így is fog maradni.
1: Hogy élted meg, Maria, milyen volt itt a fogadtatás?
3: Nagyon jó, nagyon sok ember volt. Meg is leptek minket. Rengeteg ember jött, malacot sütöttünk. Tele volt a ház. Egy pillanatra nem is tudtunk eldönteni, hogy ki merre menjen, vagy mi történjen, vagy hogy felállítottunk egy stratégiát, ki hogy dolgozik, hova megy, merre megy, az első 10 percben összedőlt, úgyhogy nagyon jó nap volt, nagyon kellemes stressz volt. Örülnek az emberek, örülnek, nagyon örülnek, hogy kinyitottunk.
1: Úgy hallottam, akkora volt az öröm a faluban, hogy nagyon sokan támogattak benneteket a nyitáskor.
2: A felajánlások, hogy az egyik ferány hozta a sörpadokat, a másik ferány adta a sátrakat, a tűzoltósághoz be tudtam rakni a hűtőkamrába az italokat hűteni, úgyhogy csak pozitív tapasztalataim vannak. 5 éve nulláról indultunk, úgyhogy úgy jöttünk ide le, hogy az interneten találtuk ezt a házat, amit megvettünk, és nem ismertünk senkit, és most idáig jutottunk, hogy tényleg felajánlásokkal jönnek, segítenek, nem kell senkinek nem kell szólnom.
1: János és Marian 2003 óta éltek Tirolban, vendéglátásban dolgoztak a Mese Szép Cillertálban. Két fiúk, János és Benedek már Tirolban született. Marian meséli, hogy az Innsbrucki Magyar Ház közösségébe programjaira is jártak.
3: Igen, ismertük az Angyalkát, ismertük a magyar tanárokat, ahova járt a gyerekünk. Végül is tényleg havonta egyszer ők összeültek. Csináltak egy kis rendezvényt, volt mise, oda nem tudtunk mindig elmenni, mert azért messzebb laktunk, de voltak jó kis programok, jó kis kerti főzések, jó kis, jó volt összeülni mindig.
1: De aztán miért is döntöttetek úgy, hogy ide költöztök Burgenlandba, aminek ugye immár 5 éve van?
2: Mégis azért a szülők öregednek, azért többször rájuk kéne nézni, és azért onnan messziről azért csak 1000 kilométert kellett utazni, nem meg csak 200. Hát itt valahol a magyar határ mellett gondoltuk, hogy azért mégis azért közel legyünk. De nem gondoltuk, hogy ennyire közel lesikeredik, úgyhogy rögtön az első falu kőszeg után élvezzük, mert többször járunk át, valamikor naponta többször is átjárunk Magyarországra, azért csak a magyar levegőt szívni.
1: Milyen volt Tirolba, és milyen itt van? Éreztetek különbséget, főleg úgy, mint család?
3: Hát persze, azért ez két külön dolog. Tirol az a munkáról szól. Itt lent a nyugalom, tényleg a hazaszeretet, átmenni, visszajönni, itt is otthon, ott is otthon, és hát persze beilleszkedni.
1: Könnyebb volt itt beilleszkedni?
2: Hát a tiroli, nem akarom megbántani őket, ő egy zárt világ. Itt lent, itt pedig integrálódtunk, úgyhogy mindenben részt veszünk a falu életébe az első pillanattól kezdve, és ez fel is tűnt a falusiaknak. Hát nagyon megszerettük. Úgy érezzük, hogy a falu is megszeretett minket, mert mindenhová hívnak minket, messziről köszönnek.
1: Megérkeztetek Közép-Burgenlandba, és aztán hogyan is találtatok rá erre a kávézóra? Ez már egy vendéglátóhely volt korábban.
2: Ezt a helyet egy séta alatt mutatta nekem a felségem, szoktunk egy ilyen nagy kört menni a két falu között, és ő mutatta nekem, hogy nézd, itt volt egy kávézó, hát egy meg is van hirdetve, hogy külön is ki lehet venni. Bekattant rögtön valami az agyamba, hogy hát itt tényleg valamit lépni kéne, azért én is idén 50 leszek, és nekem volt egy álm, hogy 50 éves korom még valami saját lábon szeretnék állni, és ez úgy néz ki, hogy ez össze is jött. Rögtön felvettem a kapcsolatot az OSZG-vel, a polgármester asszonnyal, itt a Frau Birnerrel, hát ő egy tündér, ő totálisan, ő a mentoromnak tekintem ebbe a projektbe, ő totálisan a hátam mögött áll mindenbe.
1: Café mit Herz a motto, de a kávé az egy különleges kávé.
2: Magyarországon találtam egy nagyon jó barista srácot, aki pörköl kávét, és az ő kávéját ismertük, és az ő kávéját árulom, és csak pozitív visszajelzés van, hogy nagyon finom, nagyon lágy, nagyon sejmes, nagyon, nagyon szeretik ezt a kávét, nem ismeri, kérdezik, hogy ez honnan van, melyik fajta, milyen kávé, úgyhogy a kávénk az úgymond, én úgy tudom, hogy talán Ausztriában, Tirolban van egy kávézó, ahol az ő kávéját árulják meg mi.
1: A kínálatban van fagyi, házi sütemény, és ami igazán különleges, magyaros, echte magyaros, az a snack kínálat.
2: A snackekben van egy-két különlegesség, ami a helyieknek különlegesség, a magyaroknak nem. Mert csinálunk retro szendvicset, azt a hagyományos magyar retro szendvicset, akit mindenki retro szendvicsként ismer otthon, ami a szilveszterek elmaradhatatlan kelléke volt, meg kitaláltunk egy nevet, a Herzhaftes Ofenbrot von János. Ez egy sima meleg szendvics. Imádják az emberek. A sima meleg szendvics krémet rásütve a kenyérre, a sajttal, egy kis dekorációval. Nagyon szerint, mert nem ismerik. Hiába egy csomó mindent ismernek, ezt nem ismerik. És azért gondoltam, ha már magyarok vagyunk, akkor legyen valami magyar. A piros arany, amit nagyon szeretnek rajta a retro szendvicsen, úgyhogy ezek a...
1: Most már én is olyan régóta élek itt Burgenlandban. Milyen is az a retro szendvics?
2: Hát a retro szendvics, ez egy sima fehér kenyér, vaj, pikszalámi, csemegőborka, tojás, főtt tojás, karika, reszelt trapista sajt, és egy-két pötty a piros aranyból.
1: Nem csak a kínálat magyaros, itt a berendezés is olyan családias, személyes emléktárgyakkal. Van itt zsolnai porcelán, hiszen János Pécs mellől származik, de van itt Gangsta Zoli pálinka és sok minden más is.
2: Mivel én vendéglátós családból származom, mikor apujék leadták a vendéglátó egységet, elég sok relikvia került a mellékhelységekbe. És ezek ott porosodtak 10-20 éven keresztül, és egy ilyen lomtanítás alkalmával bukkantam rá ezekre a szódás üvegekre, ami még farekeszbe voltak benne, és akkor mondta az apu, hogy hát hozd el fiam a kávézódba, milyen jól fog mutatni, megtisztogattam őket, és tényleg nagy becsbe tartom őket, mert csak a családnak az öröksége. Aztán felkerült még rézmozsár, meg rézvasaló, ami a magyar háztartásokban régen sűrűn előfordult. Aztán tiroli flómárton egyszer csak szembe jött velem egy 1964-es fadobozos, originál, lepecsételt tokai bor. Hát fillérekért adták, azt se tudták, mit árulnak, azért egy magyar embernek az egy nagy érték. Ezt is gondoltam, hogy kirakom, mert azért ez mégiscsak egy magyar kötődés. És ami még egy kicsit a szívem csücske, az a Benedek, mivel Down-szindrómás, és ő 17 éves, és ő a Retetaskinben dolgozik, ahol ilyen mindenféle dekorációkat csinálnak, és ott vásároltunk egy ilyen kis dekorációt, ami a Benedeknek félig meddig a keze munkája. Kérdezik is az emberek, hogy honnan vannak ezek a régi dolgok, és akkor ezeket én nagyon szívesen elmesélem a történeteiket, hogy is került hozzám, és miért is van itt, miért van ilyen nagy becsbe tartva.
1: János, miért a vendéglátás? Mi ebben a szép? Miért vállalkoztál ezzel a kávéházzal?
2: Én, amit a vendéglátásban szépnek tartok, az az, hogy a vendégekkel való kommunikáció. Úgyhogy én úgy gondolom, én tudok bánni a vendégekkel. Sokan is jönnek azért, mert az ember úgy szól hozzájuk, hogy kedvesen, egy-két jó szó, és mindjárt meglágyul az még a legkeményebbnek is. Volt olyan, aki az első nap megkérdezte, hogy hát ez miért ilyen a fellengert, mert hogy hát ez... Na, megbeszéltük vele, állítottunk a kávégépen, azóta szinte napi szinten bejár, és szeret ide jönni, mert beszélgetünk, kedves vagyok vele, nem csak ő vele, mindenkivel.
1: Köszönöm a beszélgetést, az időtöket, hiszen a hétfői szabadnapotok délelőttjét szántátok rá, de amikor nyitva vagytok, annyian vannak, hogy akkor nem tudtunk volna ennyit beszélgetni. További sok sikert kívánok a vállalkozásotokhoz!

Ez a Magyar Magazin, amelyben ma is hallhattak több riportot is, amely az Ausztriában élő magyar közösségekről, emberekről szól. Ha lemaradtak volna a ma elhangzottakról, akkor érdemes ellátogatniuk az ORF Magyarok podcast csatornájára, hisz hamarosan már a mai két riport összeállítás is elérhető lesz. De a korábbi adásokat is megtalálják itt. Az én tisztem már csak annyi maradt, hogy további kellemes estét, na és jó szurkolást kívánjak a VB döntőhöz. Azonban mielőtt elköszönök, azt még elárulom, hogy hamarosan forog még a Hooligans-től a Minden út, illetve Geszti Péter és Puskás Peti duettje a Hiszek egy. További szép estét, a mikrofonnál Bányi Krisztát hallották.

Felszállok a tudat alattira. Megy magától, el a világtól, nagy zajt nem csinál, a terminál, a semminál. Mikor az anyajegy lejár, az ember leszáll, ha már ebben nem, hát nem hiszem, hogy összefutsz velem egy másik életben. Hiszen elemi rész vagyok az atomok tánca, vakációzó vaksigén. Lélegzek, elégett a lélegzet, gyilkosom egy van az oxigén. De hiszem túlnövök a képleten, hiszen egy meg egy lehet végtelen. Óriás lehetek, glóriás, ki verset farag egy.

Hiszek egy országban, sok országban hiszek. Nem fakasztok vizet, de tüzet rakok tizet. Hiszek a csodákban, amiket te meg én csinálunk. Ebben mi nálunk nincs jobb, ez a mi álmunk. Hát fújjuk a harsonát, a rajta törpeség harsogál. Hiszek az angyalokban léteznek, kipirult szívvel érkeznek, sose fékeznek, kacagnak, letérdelek, a karomba szaladnak. Megérintem a szárnyukat, pedig látom, nincs is rajtuk. Maszatos dicsőség ölel áll, én vagyok az apjuk.